0: Én azt a választ, hogy lesz egy tűzik, tehát nem lesz itt a elvétel. Csak azt még adtuk, amit elvétel.
1: Köszönöm szépen.